nokro pa zida, in hos nich bajt. Warashi sena, nokro pa zida, marajt jiet zida hej, zdit fil-familja. U wissa, tfalandi 10, settini 10.

mur tiġri bizbalta til-ħija l-fliċkun jekk jien kien ikolli flissjoni emmek nibda nata snejn-nejn l-ħija jissuffjaw l-nnużi